0: Good evening, ladies and gentlemen. This is Andrea. My husband Andrew is joining me as together we bring you the Kaposi Hungarian Hour. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, itt Andrea, férjem Bandival együtt jelentkezünk a Kaposi Magyar Rádió vasárnap esti műsorával a Digital Állomáson 89.7 HD4 csatornán.
1: We are happy to have you join us tonight at WKSU's digital channel 89.7 HD4.
0: Aki régi hallgatója ennek a magyar órának, biztos megismerte a nyitó számunkat, amivel Kaposi Kati ezt a műsort elkezdte minden vasárnap sok éveken át. Ez a friss csárdás egy tipikus és kitűnő példánya a magyar cigányzenekar hihetetlen zenészi tudományának, és még ráadásul a ragyogó hegedű játékának és technikájának. A hegedű talán a legnépszerűbb és legelterjedtebb hangszer a magyar népi zenében. A mai műsor alatt a hegedű használatát több különböző zene stílusban fogjuk meghallgatni. Népi, cigány és klasszikus.
1: We began today's program with the familiar music, which signaled the start of this program every Sunday night for many years with Kathy Kaposi as its producer. It is called Concert Frisch or Quick in A major, and for today's program, it is an excellent example of what many consider the most easily recognizable Hungarian music, the Hungarian gypsy music, with the instrument most identified with it, the violin.
0: But the violin is also an intrinsic part of other types of Hungarian music, and we're going to listen to the violin as it is used in the various types of Hungarian music, from folk to gypsy to classical.
1: We'll begin the use of the violin in a traditional folk ensemble. The Düve group plays Hungarian village music and does so with the strict adherence to the traditional style of the original music right down to its instrumentation. The first selection is dance music from the village of Vajdaszent Iván. The instruments you'll hear are the typical village band string instruments, the kontra or the kontra violin, and bögő or the double bass, along with the hegedű, the violin, as well as the cimbalom.
0: A Düvő zenekart úgy ismerjük, mint zenészek, akik csárdásokat, verbunkokat és minden egyéb lassabb páros táncot kísérnek, vagyis magyar népzenét játszanak hagyományokat őrző stílusban. Hallgassuk meg a zenekart tradíciósan összeállított hangszerekkel, ahogy játsszák vajdaszentiványi táncokat.

0: és ezzel a mai műsornak a végére értünk. További kellemes vasárnapot kívánunk, és kérjük, legyenek velünk megint jövő vasárnap 8 órakor.
1: We hope you enjoyed our program today. Please tune in again next Sunday at 8. And until then, we wish all of you a pleasant evening.
0: A viszonthallásra!